wo ma yɛhyira wodi kɛrɛ bim ne sɛrɛfim wo nyina gyinagyina ne nkyɛn.